most jól kifejeztem, de jól kifejellek, és ott befejeztem, te csicska. Követek, mint Pérod Bicske, de úgy beszartok, mint százlábú a Balázs kisbe, jó. Kérdezi az interjús, hogy Geri, sok véleményt, hogy a